0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Hosszú volt az este.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: ritmusra léphetsz.
1: Feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: Köszönöm, hogy tanulni.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

kult. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: áldoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vártnál megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a

0: 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terrorszervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta Dél-Libanont. A térségben a terrorszervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért...

0: Médiaválogatott.hu.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: ugye eljössz még?
1: Ugye a műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben volt

0: Szóltak a bérletek, igaz volt mínusz egyedik és nulladik nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a Sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben másfél milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terrorszervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terrorszervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autóvonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta

0: térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta a csökkenő vízszint miatt, írja a 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Nero egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyíti. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
8: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentés

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Yes. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben másfél milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a szárazfű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a szárazfű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az olgyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terrorszervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt

0: Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes. Az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
0: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása.
8: Jó szórakozást!
10: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő egyébként, nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Már a általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült. A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilágba rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen, nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancs leltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancs leltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktuális kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket, úgyhogy ha minden

0: Itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről. Ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani, vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználna a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is, ezzel szemben olyan országokban, mint Bangladesh, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
0: Rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról. Hogy a magyarországi dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott több mint 2 kilométer hosszú Konstantinus híd szerkezeti elemeit. Az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására, írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A múltkor történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinus római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról. Drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontosságú, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti, a szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta, ami pedig a magyarországi szakaszt illeti, az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi vár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből. Adta hírül a Műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkan, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel.

0: A tudomány világából. Tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Vajon hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Ezzel foglalkozunk a következőkben. Miről is van szó? Nos, miközben a mesterséges intelligenciát egyrészt a csippek, a modellek és a szabályok alakítják, legalább ennyire meghatározó, hogy milyen forrásokból merítenek a rendszerek, és milyen intézmények garantálják a tudás hitelességét. Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy ChatGPT-vel készült. A kérdés átfordítható egyébként a kutatók szerint arra is, hogy mit is jelent tulajdonképpen ma a tudás. Hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ és a valódi megértést? Nos, a HVG tudományos rovatának cikke szerint számos oktató visszanyúlna a hagyományos vizsgamódszerekhez, a papírhoz és a ceruzához. Nemrég még az is hír volt, illetve nagy hírnek számított, inkább így mondom, hogy egy programozást oktató egyetemi tanár ismét tantermi dolgozatokat akar íratni, hogy a hallgató kódolási tudását nagy nyelvi modellek segítsége nélkül tudja értékelni. Pedig ő is tisztában van azzal, hogy mindez legfeljebb átmeneti megoldás. A mesterséges intelligenciáról folyó viták ennél sokkal többről szólnak, arról, hogy megfelelő pedagógiai keretek között az új technológiai paradigma képes-e személyre szabott tanulási környezetet teremteni, támogatni a gyakorlást, a felzárkóztatást, vagy akár a kreatív alkotást. Az érem másik oldala, hogy az AI chatbot gyengítheti az önálló probléma megoldást, mert gondolkodás helyett pusztán a válaszok megadását gyorsítja fel. Ezért manapság a tanárokkal szemben az az elvárás, hogy folyamatosan mérlegeljék, hogy a tanulási folyamat mely szakaszában segíti és melyikben akadályozza az AI a fejlődést. Nem elegendő ellenőrizni például a beadott munkát, azt is végig kell gondolnia a tanároknak, hogy miként őrizhetők meg a diákok szövegértési, kritikai és kognitív képességei abban a környezetben, ahol a válaszok kidolgozása minden korábbinál egyszerűbbé vált. A dilemma messze túlmutat az oktatáson, mondják a kutatók, valójában ma sincs egységes és objektív mérce az intelligencia meghatározására. A történelem során többször szembesültünk azzal, hogy embercsoportokat fosztottak meg alapvető jogaiktól a tudományosan igazolt alkalmasság, a hiányzó intelligencia vagy az állítólagos értéktelenség nevében. A kibernetika egyik megalapítója, Norbert Wiener pedig már 1960-ban előre látta, hogy a gépek idővel felülmúlják az emberi teljesítményt, ezért a döntő kérdés az lesz, hogy miként biztosítható, hogy egy rendszer valóban az ember által adott célokat kövesse és feladatokat hajtsa végre, ne csupán azok statisztikai megközelítését. Nagy kérdések ezek, amelyekkel rengeteget foglalkozik a tudomány világa ezekben a hetekben, illetve években, de ami a mesterséges intelligenciát illeti, azért mindig vannak jó hírek is. A következő téma, amivel hamarosan foglalkozni fogunk, szintén érdekes. Képzeljük el azt, hogy valahol úgy van tűz, hogy azt egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, és egy drónflotta már is ugrik, hogy eloltsa a tüzet. Nos, ez a jövő tűzoltási technikája, hogy hol tartunk mindebben, és az oltási technika, vagy az előrejelzés technikája fejlődötte nagyobbat az elmúlt időszakban. Nos, ezt is el fogom árulni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk. Spanyolországban és Franciaországban az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a súlyos pusztítást okozó erdőtüzek tovább terjedését, de Görögországban kritikussá vált a helyzet. Az első augusztusi hétvégén Nyugat-Attikát sújtották leginkább a tüzek, a szárazság, a forróság és az erős szél kombinációja egyes helyeken szinte megfékezhetetlen infernót hozott. Azt hiszem, ismerjük mindannyian ezeket az eseteket, tűzeseteket, az európai tűzeseteket a hírekből, viszont vizsgáljuk meg tudományos szempontból, hogy hogy is állunk a tűzoltás technológiáját illetően. Nos, azt mondják a kutatók, a jövő tűzoltása a következőképpen néz ki. A tüzet egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is, hogy eloltsa a tüzet. Jól hangzik? Na nézzük meg, hol tartunk ebben. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt évtizedekben, de az előrejelzési rendszer igen, írja a Telex tudományos rovata. Már létezik olyan megye Franciaországban, ahol kamerarendszer figyeli az erdőket, a beérkező képeket mesterséges intelligencia elemzi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kamerák váltották fel az emberi megfigyelőket, akik annak idején őrtornyokból pásztázták a környéket minden városban egész nyáron. A mesterséges intelligencia rendszer előnye, hogy csökkentek a vaklármák számai, mert a mesterséges intelligencia rendszer meg tudja különböztetni a tűz füstjét mondjuk egy traktor által felvert mezei porfelhőtől. Arról nem is beszélve, hogy akár 20 kilométeres távolságból is kiszúrja a tüzet. Ezen kívül Franciaországban appok is működnek már a tűzoltók megsegítésére, vagyis olyan applikációk, amelyek üzenetet küldenek a tűzoltók telefonjaira, ha tüzet észlelnek. Az applikáción a tűzoltók, megnyitva az alkalmazást, azt látják, amit a kihelyezett kamera lát, mondjuk egy 40-szeres zoomon keresztül. Az applikáció valós idejű videófelvételt is tud mutatni, térképre helyezi a veszélyeztetett épületeket, és az időjárási paraméterek alapján előre jelzi, hogyan és merre terjedhetnek a lángok. Ezzel egyébként értékes perceket lehet nyerni, állítják a francia tűzoltók. Hogy az időintervallumokat is értsük, hogy mit jelent a tűzoltók időbeni kiérkezése, a következőképpen kell a történetet elképzelnünk. Ha segíteni tudunk egy tűzoltónak megspórolni 15 percet, az lesz a különbség a katasztrófa és a 2-3 hektára korlátozható tűz között. Egy perc alatt egy palack vízzel eloltható egy tűz, 2 perc után már egy tartálynyi kell hozzá, 3 perc után pedig be kell vetni a híres tűzoltó repülőket is. Franciaországban jelenleg 1 millió hektárt ellenőriznek egyébként kamerarendszerek és különböző érzékelők, 6000 négyzetkilométert fettek le 1,2 millió euróból, miközben pont ebben a régióban, ahol ennyi kamerarendszer van, évente 300 gabonatűz keletkezik. Spanyolországban szenzorokat telepítenek fákra, amelyek a gázkoncentrációkat mérik, így még azelőtt érzékelik már az izzást is, hogy felcsapnának a lángok. Szintén a spanyoloknál létezik egy olyan tűzfigyelő rendszer, amely kombinálja a mesterséges intelligenciát, a szenzorokat és a drónokat is, hogy kellő időben felismerjék a tüzeket. Ami pedig a görögöket illeti, ők a világon elsőként 4 műholdat is integráltak a tűzvédelmi rendszerükbe. Egy németek által kifejlesztett műholddal már egy 4 méteres tüzet is képesek észlelni, ami óriási fejlődés az eddigiekhez képest. Egy biztos, a tudomány világa ezzel a területtel is rengeteget foglalkozik az utóbbi években, hiszen egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre nagyobbak a szélsőségek, így a szárazság, az erdő, a bozott tüzek is, vagyis az előrejelzés rendszerének technológiai fejlődése rendkívül fontos, állítják a kutatók.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

0: A tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Folytassuk azzal a témával, amellyel kapcsolatban magazinunk legelején feltettem egy kérdést. Vajon ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát? Meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye. Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy lássuk, hogy hol tartanak ezen a területen a kutatók, illetve a tudomány világa. Tulajdonképpen az történik, hogy a hordozható napelemek után a mobil szélturbina is megvalósult, egy hátizsákba is belefér, 75 wattot is képes leadni, akár mondjuk, ha elég erős a szél. Attahírul a PCV Plus. A napelemek és az egyre olcsóbb energiatárolók térnyerésével ma már az sem feltétlenül jelent tehát problémát, ha valaki hosszabb időre elszakad a konnektoroktól. Egy kempingezés, lakóautós kiruccanás vagy többnapos túra során azonban a napenergia csak addig ér valamit, amíg süt a nap. Ha beborul az ég, estére pedig végképp elbújik a nap, már is jól jöhet egy alternatív energiaforrás. Pontosan erre szolgál a nemrégiben bemutatott hordozható szélturbina. A projekt egyébként láthatóan felkeltette az emberek érdeklődését, hiszen kevesebb mint 24 óra alatt a készítők a kitűzött finanszírozási cél több mint 15-szörösét gyűjtötték össze. Igaz, a siker értékelésekor azt sem árt figyelembe venni, hogy mindössze 1500 dolláros célt határoztak meg, így ennek túlszárnyalása nem éppen a lehetetlen kategóriába tartozott, de mindenképpen fontos maga a fejlesztés, amelynek a legnagyobb előnye a hordozhatóság. A szélturbina nagyjából 1 kg-ot nyom, ráadásul úgy tervezték meg, hogy összecsomagolva olyan kevés helyet foglaljon, hogy akár egy hátizsákban is elférjen. Ez különösen jól jöhet azoknak, akik nem szeretnének egy komplett napelemes rendszert magukkal cipelni egy túrára, de azért örülnének mondjuk némi plusz energiának. A szerkezet már nagyjából 11 km/órás szélsebességnél elkezd áramot termelni, gyenge szélben körülbelül 10 wattos teljesítményre képes, erősebb légmozgás mellett 50 wattot is leadhat, rövid ideig pedig például komolyabb széllökések során akár 75 wattos csúcs teljesítményt is elérhet. Ebből természetesen senki nem fogja működtetni a nyaralóját, ezt azért jegyezzük meg, de nem is ez a cél. A fejlesztők elsősorban olyan kisebb fogyasztású eszközökhöz szánják ezt a hordozható szélturbinát, mint az okostelefonok, a táblagépek, a fényképezőgépek, a powerbankok vagy a laptopok. Így akár akkor is lehet némi energiához jutni, amikor nincs hozzáférés a villamos hálózathoz, vagy éppen egy áramszünet miatt maradt áram nélkül a környék. Persze, hát fontos, hogy a hordozható szélturbinához legyen szél. A készülékhez egyébként egy Power Hub nevű egység is jár, amelyen egy USB-A és egy USB-C csatlakozó kapott helyett. A turbina által megtermelt energiát ezen keresztül lehet továbbítani a különböző készülékekhez, így nincs szükség különleges töltő infrastruktúrára ahhoz, hogy legalább a legfontosabb elektronikai eszközöket életben tartsuk. Szóval így néz ki a hordozható szélturbina, amely mindössze 1 kg-ot nyom, és mindenképpen érdekes a koncepciója, mert nem a napelemek leváltására törekszik. Amikor süt a nap, jöhet a napelem, amikor viszont felhők takarják el, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is dolgozhat. Persze fontos még egyszer megjegyezni, hogy kell, hogy legyen szél a kempingezés alatt, hogyha a hordozható szélturbinánkat használni szeretnénk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Kullancs leltár készül Franciaországban. Ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. A kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak. A pontos megismerésük része a betegségek elleni védekezésnek. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a kullancsok olyan atkák, amelyek vérrel táplálkoznak, nem igazán válogatósak, számos fajuk pont azzal válik veszélyessé, hogy sokféle állatból szívnak vért, és sokféle kórokozókhoz jutnak hozzá. Ilyen az emberekben hazánkban is leggyakoribb faj, a közönséges kullancs, amely hüllőkön, madarakon és emlősökön egyaránt megél. Az úgynevezett kullancs enkefalitis, vagy épp a kutyákra végzetes babézia a legismertebb fertőző betegségek, amelyeket a kullancs vérszívása során kaphat el ember vagy állat. A legtöbb kórokozó csak hosszú órák vérszívása alatt tudja átadni a kullancs, így a legjobb védekezésünk egyelőre az, ha minden szabadban tartózkodás után ellenőrizzük a testünket. Nem kell különösebben nagy természetjárónak lenni egyébként ahhoz, hogy az ember összeszedjen egy kullancsot, egy park vagy egy kert is elég hozzá. A fertőzéssel kapcsolatosan a legnagyobb veszélynek pedig a kisgyermekek, illetve az 50 év felettiek vannak kitéve. Míg az enkefalitis ellen már van védőoltás, addig a Lyme-kor elleni jelen pillanatban még nincs forgalomban, de nem esélytelen, hogy 2027-ben már megkapja az engedélyét. Mivel a kullancsok vérszívásuk elején érzéstelenítőt is adagolnak áldozatuk bőrébe, ezért nem könnyű észlelni, ha beakaszkodtak a bőrünkbe. A legkisebb egyedek, amelyeket lárvának nevezünk, rendkívül aprók, milliméternél kisebbek, és csak 6 lábban rendelkeznek. A lárvából az első vérszívása után nimfa lesz, ekkortól már 8 lába van, ám ebben a stádiumban is lehet csupán 1 milliméter körüli. A kullancsok elleni védekezés tehát rendkívül fontos, ezért fontos munka, amit Franciaországban kutatók végeznek, mert hogy kullancsleltárt készítenek. Egy korábbi program keretében 80 ezer kullancsot gyűjtöttek össze az ország, Franciaország számos pontján. A példányokat laboratóriumi fagyasztókban tárolják későbbi vizsgálatokhoz. Ezzel mind a kullancsok, mind a kórokozók elterjedését fel lehet térképezni. Egyébként csak Franciaországban mintegy 40 kullancsfaj él. A kutatók ott erdészek számára is szoktak tanfolyamokat tartani a fajok azonosításával kapcsolatban. És akkor ezzel a kullancsos térképes, illetve kullancs térképes témával magazinunk legvégére értünk, de sok érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal a vadonatúj szélturbinával, amely egy hátizsákban is elfér, és akár kempingezés ideje alatt tudjuk vele tölteni a telefonunkat. Szó volt az erdőtüzekről, abból az aspektusból, hogy milyen új megfigyelő rendszerekkel próbálnak a kutatók legalább a tűzesetek észlelésében előre haladást mutatni. Már olyan tűzjelző rendszerek is léteznek, amely során a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, az pedig egyelőre a jövő terve, hogy egy drónflotta vonul ki, és az oltja el a tüzet. A Dunával is foglalkoztunk, mert hogy előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja a Duna alacsony vízállása miatt Bulgáriában, és arról is szó volt, hogy elértük a túlfogyasztás napját, amely ebben az évben július 30-ára esett, vagyis addigra feléltük a föld idei erőforrásait. Vigyázzunk együtt rá a következő hónapokban is. Ennyi volt mai tudományos magazinunk, remélem legközelebb találkozunk. Én Strasser Andrea vagyok, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közelebb hozzád.
3: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kedvesen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Míg a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal, 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatóbb szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltétele a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban, és 47%-kal több, mint 2022-ben, írja a szlovák főügyész alapján az Új Szó. A közölt adatokból az is kiderült, nőtt a zsarolások száma is, valamint a veszélyes fenyegetéseké. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is.
3: Kozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek,

0: kettőt rendelünk.
1: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
7: A Sztárportré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárport.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is.

0: töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
1: Hát és tovább állok, vagy megoldom azt a helyzetet, vagy szituációt.
2: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
1: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
0: Vagy lázadunk, nem?
1: Hát, vagy lehet, lázadunk,
0: hogy a fiatal, de... Lehet, hogy lázad.
1: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
0: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
1: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
0: Persze,
1: nem van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
0: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
1: Nem, hát nincs vért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
0: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
1: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó, ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán, jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jut, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm! Köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
3: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt, egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy az egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyogni,
2: igen,
1: és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én itt akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, most hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó napja, egy nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldása arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van. És azokból a helyzetekből nem tett a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Szentré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt!
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: teázni.
2: Igen, Freudról beszélgetünk. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
2: igen,
1: nem,
2: igen, ez a...
1: hadd higgye, amit
2: de
1: hisz.
2: Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
2: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát,
2: tehát, hogy a mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív biztos jóságát, tehát igen, hogy ő egy végtelenül, tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De hogy visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kirosztom. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki nem állhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Dancsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.

0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyarország őszinte részvétét fejezte ki a buszbaleset kapcsán. A határ közelében állítottak meg egy veszélyes, invazív fajt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek a köztársasági elnök jogkörét gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes Facebook oldalán azt írta, mély megrendüléssel értesült az M3-as autópályán felborult lengyel busz tragédiájáról, amely 12 ember életét követelte. A házelnök köszönetet mondott a balesethez kivonuló hivatásos egységeknek és civil segítőknek, akik mindent megtettek az életek megmentéséért. A lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel, a 2 sofőrrel és az 57 utassal az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkereszteséi lehajtó után. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők 1 embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. 100 milliárd forintos állami spórolásról számolt be a pénzügyminiszter vasárnap az M6-os autópálya koncessziós jogainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Kármán András a Facebook oldalán azt írta, az előző kormány Mészáros Lőrinc cégének a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek akarta odaadni az M3-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben. A koncesszió összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna. A hatályos szabályok szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg, ismertette. Kármán András úgy folytatta, mivel idén októberben lejár a 22 éves üzemeltetési szerződés, a Tisza kormány felülvizsgálta és megnézte az elérhető alternatívákat. A szlovén-magyar határtól alig 500 méterre találtak egy japán cserebogarat. A Nébih azonnal megkezdte az intézkedéseket a terjedés mielőbbi észlelése érdekében, feromon csapdákat helyeztek ki. Mint közölték, a japán cserebogár rendkívül sok növényfajtát képes károsítani. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járműveken, szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben is megbújhatnak. Őrizetbe vettek 4 embert a horvát hatóságok annak gyanújával, hogy szándékosan próbáltak tüzet okozni Zadar térségében, ahol az utóbbi napokban egymás után több szabadtéri tűz is keletkezett, közölte a helyi rendőrség. A tájékoztatás szerint szombat este 8 óra körül érkezett lakossági bejelentés arról, hogy Benkovac környékén egy csoport gyanúsan viselkedik. A rendőrök rövid időn belül azonosították és megállították a gyanúsítottak járművét, majd a benne tartózkodó 4 embert őrizetbe vették. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az őrizetbe vettek kapcsolatba hozhatók-e a Benkovac térségében az utóbbi napokban keletkezett tüzekkel. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Klasszika. Kellemes pihenésre.

0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép délutánt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónk és Lépés délután podcast hallgatónak. A mikrofonnál Karina, kis csók, kedves hölgyem.
3: Jó napot kívánok, kedves uram, tiszteletem.
2: Azért ennyire nem vagyunk hivatalosak. Én Robi vagyok, és érkezik hozzánk majd Sanyi is, csak még tolja a buszát, vagy a bicikliét. Nem tudjuk merre. Mindig mostanában késik, ez és egybe lesz rúgva. Na, idézetével kisipoljuk. Na, ennyit a fütyülésről, jó van, nem idegesítem, mint a hallgatókat. Na, látod. Szóval, az itt a Lépés délután és Lépés délután podcast, gyorsan elérhetőségeink, www.lépésradio.hu. Itt van nekünk egy kívánságdobozunk, valamint hallgatói messenger csoportunkban is várunk mindenkit. Ott vagyunk Facebookon, facebook.com/lépésradio, és a többi közösségi platformon is elérhettek minket, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok be a csatornáinkra, valamint itt ragadom meg az alkalmat,

0: tudalmat, hogy YouTube-on a Lépés Délután podcastet hallgatóinknak felhívom a figyelmét, hogy amíg nem iratkoztatok föl csatornánkra, Lépés Rádió kötőjel official néven találtok meg a YouTube-on, akkor tessék feliratkozni rádiónk YouTube csatornájára, ezzel támogatjátok és segítitek munkánkat és azt, hogy a Lépés Délután műsor a podcast formájában is elérhető legyen, a YouTube-on is visszahallgatható. Köszönjük szépen a támogatást és a segítséget. Ezen felül számos mobil applikációban tudtok minket hallgatni élőben, például a My Online Rádió által, de ezen felül írhattok nekünk kommentet, hozzászólást e-mailben is.
1: Az info@lepesradio.hu e-mail címre.
0: Így van. És természetesen hoztunk ma is nektek egy nagyon érdekes témát, majd Sanyi csatlakozik hozzánk közben, ha minden jól megy, már úgy látom, úton van, félúton, Földvár felé helyett a stúdió fölé.
1: Nehéz ez a busz, tehát ne csináltam.
0: Igen. Szóval a lényeg az, hogy egy nagyon érdekes témát hoztunk nektek. Kedves hölgyek, figyeljetek! Mitől nőies egy nő? De erre kíváncsi vagyok, Karina, hogy szerinted, de mit gondolsz, mitől nőies egy nő?
1: Szerintem a kisugárzás az a legfontosabb. A többi apróságra majd a műsor során kitérek, de egy nőnek a kisugárzása, hogyha megáll előtted, ha találkozol vele, ha elmegy melletted, milyen kisugárzása van. Szerintem ez a legfontosabb egy nőnél.
0: Na, hát akkor nézzük, hogy mit gondolt erről Kis Gergely, aki ezt a Facebook posztot megírta, ami alapján készült a mai műsorunk témája. A nőiességről sokféle elképzelés él bennünk. Van, aki elsősorban a külső megjelenéssel, más a kisugárzással, ahogy Karina, az érzelmekkel, vagy épp a viselkedéssel kapcsolatban kapcsolja össze. A poszt szerzője szerint a nőiesség egyik fontos része a változatosság és az érzelmi áramlás. Az, hogy egy nő nem mindig ugyanolyan, hanem megéli és ki is fejezi azt, ami benne történik. A párkapcsolatokban azonban éppen ebből születhetnek félreértések. Ami például egy kapcsolat elején izgalmas és vonzó volt, később akár nehézségé is válhat. Sokszor megjelenik az a törekvés is, hogy a másikat megváltoztassuk, kiszámíthatóbbá, vagy a saját működésünkhöz hasonlóbbá tegyük. De vajon mennyit változtathatunk egymáson anélkül, hogy közben elveszne valami abból, amiért megszerettük a másikat. És valóban ennyire különbözően működnek a férfiak és a nők, vagy ezek inkább személyiségbeli különbségek? Mai műsorunkban a nőiességről, az érzelmek elfogadásáról, a párkapcsolati szerepekről és a hosszú távú vonzalomról beszélgetünk. Karina, szerinted létezik hosszú távú vonzalom?
1: Hát, a hosszú távú vonzalom az
0: szerintem nem létezik.
1: Nem létezik, mert tehát mégis várjuk csak, mi a hosszú táv?
0: Tehát mondjuk egy életre szóló, egy 10, 20, 30, 40, 50 év múlva is, és megvan az a köztük lévő vonzalom.
1: Bizonyos mértékben igen, tehát néha kisebb, néha kevesebb, néha még kevesebb, és néha vannak fellángolások. Lehet, hogy létezik, én még nem találkoztam az a holtaligra tartó vonzalommal.
0: Pedig nagyon jó az egyébként.
1: Biztos, hogy jó dolog, de nagyon kevés. Tehát mindig vannak buktatók, van néha stop tábla, van néha behajtani tilos tábla.
0: De várjál, a vonzalmat ne keverd össze az intimitás és a szexualitással.
1: Hát de várjál, a vonzalomnak ez is egy fő alapja.
0: Nem, a vonzalom az arról szól, hogy te megszeretsz például egy férfit, megszereted például Zolit, és te Zolihoz vonzódsz azért, mert ő amilyen kisugárzása van, amilyen férfi, ahogy viselkedik, tehát vonzódsz hozzá, akarsz vele lenni, vonzódsz vele akarod tölteni az életed, tehát vonzódsz hozzá, bevonsz téged.
1: Igen, vannak dolgok, amiért vonzódsz, és ebbe az intimitás, a szexualitás is beletartozik.
0: az már a plusz. Alapvetően a vonzalom az alap, és a vonzalomhoz tartozik, abban igazad van, tartozik utána hozzá az, hogy meglegyen az intimitás, de az intimitás akkor jön létre, ha van kémia. Inkább a kémia a vonzalom része, de nem feltétlen. Tehát vonzalom kémia nélkül is létezhet, kémia viszont vonzalom nélkül szerintem nem. Tehát, hogy valahol a kettő, hogyha nincs vonzalom, nyilván ezzel meg sokan cáfolódnak, mert az egyészakás kalandok erre a cáfolandó példák, amikor hát ott nincs olyan nagy vonzalom, nincs olyan nagy
1: csak
0: a kémia van, de hát mondjuk
1: van.
0: Nálam ez nem működik. Tehát az én nézetemben meg
1: tudod,
0: ez
1: milyen
0: nem.
1: Jó az.
0: Hát nem, az csak egy élvezett kélése, az csak
1: az
0: arra igen, jó, és kész.
1: Fú, de finom, egy étel megeszem, fú, de jó, egy kosé, azt is megeszem, és akkor holnap más teszek, és igen.
0: Hát jó, de ez nekem nem fér bele.
1: Hát,
0: na, erről fogunk ma beszélgetni, kedves hallgatók, meg vitatkozni, szerintem jó lesz ez a mai műsor.
1: Jó, szerintem is, el leszünk.
0: Úgyhogy jó szórakozást kívánok, ti is szóljatok hozzá, nyugodtan álljatok egyik vagy másik oldalra a véleményetekkel, írjatok a hallgatói messenger csoportunkba, és kommentáljátok a témát, vagy kérjetek zenét, hajrá!

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden.

a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és folytatjuk is akkor azt a felvezetett témát. Mitől nő a nő? Elsőként mit nevezünk nőiességnek? A nőiességet gyakran külső jegyekkel azonosítjuk, miközben sokak számára sokkal inkább kisugárzás, viselkedés vagy belső tulajdonság. De vajon létezik egyáltalán általánosan meghatározható nőiesség? Kérdezlek titeket, hogy mitől válik valaki nőiessé? A megjelenésétől, a viselkedésétől, vagy például attól, hogy milyen a személyisége.
2: Így akár mindegyik lehet. A viselkedés az biztos, hogy nagyon sokat dob alatba.
1: Igen.
2: Sanyi.
3: A megjelenés, de a személyiség is. Igazából itt minden játszik, ugye főleg a nőknél, de
2: szerintem első a megjelenés, utána a viselkedés és a személyiség.
1: Jó, de itt az a kérdés, hogy mitől nőies egy nő, mitől válik valaki nőiessé? Tehát, hogy ezek közül, ha választani kellene, mitől nőies egy nő, akkor kérdezhetném.
2: Hát a megjelenés az a legfontosabb.
3: A megjelenés ugye, hogy
1: kérdés. Álljál meg, Karina, egy pillanatot. Az műsor elején azt mondtad erre a kérdésre, hogy a kisugárzás. Most meg azt mondod, az hogy a megjelenés. Valahogy a kettő nem passzol.
2: Várját, ez attól függ. Tehát alapból egy nő, ha szépen fel van öltözve, csinos, nem kell most itt nagyon-nagyon drága ruhát, tehát alapból a férfiak és általában az emberek a ruházkodásból alapozzák meg, hogy férfi, nő, gyerek, akárki. Ők
1: nekem
2: utána
1: a ruháskodás csak az igényességet jelenti. Nem feltétlen az, hogy nőies. Nyilván a nőiességét azt inkább már maga az testi adottságai adják. Az, hogy most mi van a rajta, az csak egy feltétés, az maga az igényességére ad iránymutatást. Tehát ezért nekem például az, hogy hogy jelenik meg, az nyilván fontos, van egy alap, hogy is mondjam, feltétele az, hogy te higiénikus vagy, nem vagy büdös, tiszta ruha van rajtad, de alapvetően nem attól csinos nekem egy csaj, hogy most úgy van felöltözve, mint egy topmodell, vagy úgy van felöltözve, mint mondjuk egy ilyen konzervatív hosszú szoknya, vagy hosszú nadrág, és akkor mondjuk egy kevésbé bevágott. Tehát, hogy nem feltétlenül a ruha öltözteti az embert, nyilván a ruha öltözteti az embert, de valahogy meg mégsem feltétlen azt gondolom, hogy a külcsíny az fontos lenne egy igazi nőnél. Nőies egy nő, még hallgatsz, és utána elmondhatod az ellenérvedet. Csak azért, mert én eddig hallgattam. Attól nőies egy nő nekem, legalábbis én szemszögemből, hogy viselkedik. Egyrészt, amikor megjelenik az, hogy fel van nyilván öltözve. Az, hogy mit mutat, mit mond magáról az a fajta megjelenése, ami összefügg a viselkedésével is, tehát, hogy hogyan kommunikál, hogy higiénikus, amit mondtam, hogy tiszta, nem büdös, tiszta ruhában van, ez egy alap. És ezen felül pedig nyilván az minden nőnek van egy adott teste, az, hogy most valakinek mondjuk nagyobb vagy kisebb a cicie, vagy nagyobb vagy kisebb a popója, vagy milyen adottsági vannak, az egy dolog. De például nekem az nem szép, mert mondjuk egy nőnek fel van töltve az ajka, vagy mert meg van csinálva a melle. Nekem nem attól szép egy nő. Nyilván megvan annak is a szépsége, és nem akarom a férfi társaimat elkeseríteni, vagy hogy is mondjam, hogy most lehet, hogy mind hirtelen nekem jönnek sokan, és meglincselnek, hogy nézd már, milyen jó melle van. De persze, jó melle van, én nem mondom, de nem attól lesz igazi nő egy nő. Most bocsánat, ezt mondom, melleivel nem fog érzelmileg stabilan működni mondjuk egy párkapcsolatban. Az csak max a szexualitáshoz egy eszköz, vagy egy dolog, vagy a gyermek szoktatáshoz, hogyha gyermek van, meg az a női test része. Nekünk férfiaknak is van mellünk, nyilván más. De ettől független nem ez adja. Nekem nagyon fontos az, hogy hogyan viselkedik, viselkedik egy nő, illetve az, hogy a viselkedés mellett, hogy milyen személyiség, a viselkedés és a személyiség összefügg, szerintem. Tehát mind a három kell hozzá, de az, hogy csak is kimemeljük a megjelenést, én ezzel nem értek egyet. Tehát fontos a megjelenés, de egy alaphigiéniával. Igen. Nem kell
2: hozzá. De most én ezt szétszedném, ha nem probléma. Jó. Tehát alapból a látó társadalom és a látó férfiak.
1: Én most látó szemszögből beszélt.
2: Mindig, amit először meglát. Milyen ruhába vagy, milyen a nőfeneke, ápolt-e tiszta, ennyit az öltözködés, nagyon-nagyon sokat számít. Tehát ez az eleje, amikor még csak úgy fürkészel, állsz egy buszmegállóban, vagy állsz egy buliban, egy partin, azok a nőn, vagy azokon, vagy azon a nőn esik meg egy férfi pillantása, aki eszméletlen dekoratív és eszméletlen csinos. Ezért kitűnik, mert a férfi vadászik, és a legjobbat szeretné levadászni. És utána majd azért kiderül egy kapcsolat alatt, hogy értelmesen, normálisan, okosan, milyen szexuálisan, hogy néz ki, fel van-e töltve, nincs feltöltve. De az első a vizualitás.
3: Én aztán azon belül, hogy kinek milyen az ízlése, hogy most azt szereti, hogyha a feneke nagyobb, vagy a melle, vagy a haja hosszabb, vagy
1: fidebb, jó, de...
3: vagy így, azok meg már ugye részletkérdések, de igen, hát nyilván ugye azért szemre vizsgálódnak nyilván.
2: Tehát az álmai vágyai egy férfinak, egy magazin címoldalá lévő nő, ami persze tele van, nagyon van rendben.
1: De ez csak a külsőség. Attól mi nem biztos, hogy az a nő valódi nő.
2: Az biztos, és
3: hát ezzel
2: egyetértünk, de az első, az lát és néz.
3: Tehát
2: egy dekoratív, csinos lány, azon előbb megakad egy pasi szeme, mint egy átlagos, normál, kis szűke egérkén, aki elbújik egy kis titkárnőcske valahol, vagy egy postás kisasszonyon. Nem nézett ki belőle pedig, hát lehet, hogy egy Amazon. Tehát nagyon...
3: Hogyha még nem is azt nézzük, hogy a párod lesz, hanem mondjuk a főnöke, vagy a csajnak, és meg kell jelenni valahol. Akkor mondjuk tudni, hogy egy foci meccsre akkor nyilván elmegy egy sportosabb cuccba, viszont hogyha meg kell jelenni valamilyen eseményen, akkor azért nem árt, ha tud magas sarkúban járni, nem csak rajta van, hanem viselni.
1: Jó,
3: is
1: akkor
3: tudja,
1: ezt nézzük egy
3: a ruhát
1: picit.
3: Is tudja viselni.
1: De most nézzük csak ne első látásra a dolgot. Nézzük második úgy, hogy vagy te, Karina, egy adott nő. Igen. Felöltözöl tök szépen, a pasik utánat fordulnak, mit érnek vele? Semmit. Az, hogy meglátnak egy szép nőt és kész, de az relatív, hogy például valakinek a rövid haj, a hosszú haj, a kicsi mell, a nagy mell, a vékony vagy a telt nők tetszenek, vagy a szép fenék, vagy nem, és ezért mondtam azt az előbb, hogy a maga alapvetően egy nő attól szép, amilyen önmaga. És nekem ezért fontosabb az, hogy hogyan viselkedik, és milyen személyiség. Az persze fontos, hogy a külső azért legyen ápolt, és higiénikus, és igényes önmagára. De például pont én a természetesség híve vagyok. Tehát, hogy én nekem egy nő attól szép, amikor természetesen szép. És oké, hogy külcsíre vagy első látásra azt mondom, jó nő, persze, jó nő, igen. Jó, oké. Amíg közben John Gold írt, hogy a bikinis csajokat, Robi, csak jobban megnézed, mint egy hosszú szoknyásat. Az igaz, de az oké, ez egyetértek, hogy alapvetően a pasik hamarabb megnéznek. De az első nézés, de itt az volt a kérdés, hogy mitől, hogy is szólt a kérdés? Úgy szólt a kérdés, egészen pontosan, hogy mitől válik valaki nőiessé? Tehát mitől válik valaki nőiessé? Tehát a megjelenésétől, a viselkedésétől, vagy a személyiségétől? Tehát mitől válik? És nekem sokkal fontosabb. Igen?
2: Viselkedésétől, tehát ahogy viselkedsz.
1: Igen, de ez
2: az nagyon sokat elárul, ahogy megjelensz, ahogy ránézel, tehát a gesztusokból, a viselkedésből, amit szólsz, ahogy gesztikulálsz, az mind a nőiesség.
1: Igen. Évici, közben jött, bocsánat, dalkérés, ezt beolvasom gyorsan. Évici kérte, hogy szeretném kérni páromnak és családjának a... ezt hogy kell kimondani? Florin Salam és Roberto Lama e Brate Viata. Ez valami román dal lehet.
3: Valószínű, igen.
1: Aztán Robi, azt hiszem, hogy Karinával kell, hogy egyet értenem, írja ezt John Gold. Nem létezik holtodiglan párkapcsolat. Maximum akkor, hogyha időközben elhúny az egyik, de előbb-utóbb mindannyian, bocsánat, sajnos, ha megszületünk, meg is halunk, ez is igaz. Azt írja, hogy ha már zene kérném, Kesától a Die Young című dalát, rendben, akkor már itt van két zenékérés is. Illetve azt írta a John Gold, hogy megjelenés függő, amit látok. Na hirtelen ennyi üzenetet kaptunk gyorsan, majd a zenékéréseket is teljesítem. Visszatérve a témához, mennyire alakítja a társadalom és a média azt, amit nőiesnek tartunk a mai világban? Nagyon. Az a helyzet, hát, hogy rendesen. Szomorú, de nagyon. Vészesen alakítja. Mert mit mutatnak a tévébe, az újságokba, az interneten? A csini topmodell csajokat, a 90-60-90-es formákat, az, hogy egy nő milyen gyönyörű, stb. Persze, szép szemre, ó, igen, hát teljesen, hogy is mondjam, erre mondom azt, hogy ész megáll, beláll, bocsánat a kifejezésért, igen, tehát, hogy végül is, az egyet, hogy baromira, nagyon, nagyon formája.
2: De én az ellentükörrel azért visszatükröznék, hogy ez csak egy máz, ez csak egy tévére való kirakatba való és átretusált kép, ami egy álomkép, mert alapból egy igazi nő nem ettől nő.
1: Igen, de most nézd meg a saját lányodat. Műszempilla, műköröm, sok nő, műhaj,
2: gyönyörű, olyan szín, nincs műhaja, meg nincs feltöltött száj, meg pici.
1: Na,
2: de
1: például.
2: Ez neki kell, hogy belenézzen a tükörbe, és ő ettől. Én szerintem nem, tehát én nekem is a natúr, nem festjük ki magunkat, nem aggatjuk tele tetkóval magunkat, nincs piercing, nincs semmi, több luk a testen, ami olyan nem odavaló, nincs agyonfestve.
1: Én a piercing ellen annyira nem vagyok, a tetoválás ellen
2: az se rossz, van. De attól függ, hol van, tehát de hát mindegy.
1: Nyilván nem talán, azt mondom, hogy intim helyen legyen, azért.
2: Az se rossz, tehát az annak
1: hát jó, de oda be is kell rakatni, és azért az hát, a privát szférája az embernek szerintem.
2: Jó, persze, értem.
3: De meg azért nyilván egy stylist, ugye, meg nyilván úgy nézi, meg ugye hát szokták mondani, hogy tehát, hogy aki semmi különös nincs, vagy annyira egyszerű, akkor azt mondják, hogy persze, akkor azért kell a smink, meg azért kell kisebb kiemelendő dolog, viszont, vagy hogy legyen azért valami, ami azért tetszetős, még tetszetősebbé teszi, ugye, mert mondjuk aki a természetességet szereti, de most ugye abból az alapból nézi, hogy nem tudom tényleg, tehát az, hogy bárhol olyan helyen megjelensz, ahol azért ne legyél annyira egyszerű. Ha meg tökéletes szinte, akkor meg azon kell egy picit, még arra is egy picit rátesznek, hogy jó, akkor emeljük ki a szépségét, vagy emeljük ki azt, ami éppen, hogy egy picit, tehát stylist szemmel nyilván így gondolkoznak. De mint egyszerű ember, vagy én mint egyszerű ember azt mondom, hogy igen, nekem tökéletes, vagy így, ahogy vagy. Csak ugye tényleg attól függ, hogy én ki vagyok, hogy hol jelenek meg a csajjal egy éves, az mennyire egy társaságban, vagy milyen eseményeken vagyok ott, és akkor ott, hogy milyen módon, vagy mik a legalább minimál elvárások, ugye, hogy azért ne egy trampi cipőbe menjen oda, vagy egy nem tudom.
2: Oké, de várjál, Sanyi, otthon is nőnek kell lenned.
3: Hát nyilván.
2: Meg a közérbe lemenve szabadidő nadrágban is nőnek kell lenned a kutatásnál is, és a munkába menet,
3: lazább,
2: mondjuk a BKV-n, tehát, vagy a kocsiba, tehát a nőnek, mindenhol nőnek kell lenni.
1: Igen. Igen, csak az a kérdés, hogy hol, mikor, hol az mi az elvárás?
2: Hát ez attól függ, hogy milyen pasival jössz össze, milyen a főnököd, hol dolgozol, van-e gyerek, nincs-e gyerek, nyaralsz-e, utazol-e, elengeded magad, egy feszített tempójú életvitelt élsz, tehát azért egy áruházigazgatónak, vagy egy projektmenedzsernek, vagy egy olyan nőnek, aki olyan magas szinten áll, hát azért ott be kell tartani egy csomó etikettet, ott nem lehet elviccelni. Arra születni kell.
1: Ez így van. Közben nézem, hogy jött-e üzenet. Mindjárt mondom, hogyha jött. Azt írja John Gold, hogy Robi egy okos nő, csak nem mutat. Szóval, ennek belefutok újra, hogy egy okos nőt csak nem mutathat egy playboy. Illetve, ha jó a megjelenésével, Há, vagy jó, ha megjelenésével párosul, na csak ki bogozom.
3: Na, hogy tehát, hogy egy okos nőt csak nem mutathat egy Playboy. Igen, mert hogy igen, tehát, hogy
2: azért a külsőség. Hát igen, ott inkább a külsőségre mennek. Aztán nem biztos, hogy aki a Playboy magazinján szerepel, az buta, de nem feltétele. Tehát gyönyörű szép, hát olyan gyönyörű szép nők, hát ez
3: fantasztikus. Ott azért az az elsődleges.
2: Igen. De annak az a szerepe, tehát ott az
1: Gábor ilyen, írja, Gábor írt nekünk, bocsi Karina, már pedig létezik olyan kapcsolat, csak normális feleket kell kifogni ebben a mai elkorcsosult világban. Na, ezt osztom.
2: Na, ezt ebben egyetértünk, igen, igen, igen, tehát a belső értékek mindig többet érnek, mint a külső, mert tényleg szép ruhádban meglátod azt a nőt, aki az álmaid nője, de hát attól még lehet, hogy nem lehet vele együtt élni, vagy nem lehet megjelenni vele valahol. Tehát nem biztos, hogy az az elsődleges, de mégis az az elsődleges, mert a szem lát, utána jön a belső.
1: Hát igen. Közben Évicének üzenem, hogy ezt a dalt nem fogom tudni lejátszani, mert a keresőm az beragadt és keresi, de nem találja sehol a kért dalt, úgyhogy szó szerint befagyott a rendszer. Nem, amúgy nem fogytunk be, csak keresem itt közben a zenei kéréseket is, és ezt a dalt egyelőre nem találom, már 2-3 perce folyamatosan forog a kereső. No, lehet-e úgy beszélni nőiességről, hogy közben ne szorítsuk a nőket úgymond előre meghatározott szerepbe, vagy szerepekbe?
2: Hát jó lenne, ha az így lenne, hogy nem előre meghatározott szerepekbe szorítanák mondjuk azt, aki nem olyan nőies, sem tud mondjuk öltözködni, vagy nem olyan nőies testalkata van, mert az attól még egy igazi vérbeli nő lehet, mert mondjuk vagány, bevállalós, nagyon jól főz, egy család összetartó, gyerekszerető, tehát azért ez amikor nem csak azt nézzük, hogy hogy néz ki egy nő, tehát a belseje, a belső értékek, a belső indítatások, a neveltetés, az számít igazából, hogy kiből lehet családanya, kiből válik szingli, mert egyszerűen képtelen megtalálni a párját, mert azért ez a szépség, ez mulandó, tehát oké, látok egy szép nőt, de ez az évek után azért elmúlik, és akkor más prioritások kell egy családalapításnál, egy barátnőnél, egy időskorban együtt töltött 50 év után már az a szépség belülről lesz, nem kívülről.
1: Igen, egyébként a legszebb nők belül szépek, és nekem az többet ér, és jobban fontos. Nem azt mondom, hogy ne legyen igényes magára. Egyébként ez a szépség dolog, például azt gondolom, hogy egyfajta hát alaphigiénia, igényesség kell, és amit egy nő érez, tehát hogyha például te nőként azt érzed magadon, hogy neked szükséged van arra a szilikonbetétre, a fenekedbe, vagy a melledbe, vagy az, hogy a szád fel legyen töltve, és te attól érzed magad nőnek, akkor csináld. Hát nyilván itt senkit nem lehet azt mondani, ha azért érzed magad nőnek, mert tetszik a műköröm, és úgy érzed, hogy ezt tudod viselni, mert az érzed, hogy ezeket a dolgokat tudni is kell viselni. Tehát, hogy nem mindenkire alkalmas, hiába szeretni, hiába akarja, de lehet, hogy mond a testéhez nem passzol, és ránézel, és elcsúnyítja, eltorzítja az adott szép nőt. És azért, hogyha te úgy éled, például nekem kifejezetten tetszik, hogy például a párom folyamatosan lakkoztatja a körmét, és ő ezt éli, az adott színeket. Tehát ő választja ki, és ezt ő szó szerint ő neki kell az, hogy... És szerintem ez így a jó. Tehát, hogyha te azt érzed, hogy neked szükséged van valamire, legyen az egy piercing, legyen bármi, akár egy tetoválás, és úgy érzed, hogy te azt tudod élni, és az úgy a tied magadnak érzed, akkor miért ne csináltas? Én nem vagyok ellene ezek, nem ítélek meg ezért senkit.
2: Hát, ha nem viszi túlzásba, és az adott testalkatához, alkatához, személyiségéhez illik, akkor én is egyetértek ezekkel, mert az, hogy a testében saját magunk, jól érezzük magunkat, ahhoz lehet, hogy kellenek ezek a dolgok, és elképzelhető, hogy akkor a külcsínre is ráteszünk egy lapáttal, és a párunknak is mondjuk, vagy a leendő párunknak is tetszik. Hát ezek nem rossz dolgok, csak nem szabad túlzásba vinni.
1: Igen, tehát ez csak azért, most így olvastuk, így beszélgetünk itt meg, hogy mitől szép nő egy nő, és ezt mindenképp így el akartam mondani itt a blokk végén, hogy, hogy ezt muszáj megemlíteni.
2: Meg, viszont... meg mindenkinek más a szép. Pontosan. Tehát valakinek a vékony, valakinek a
1: de vörös, pont ezzel kezdtem.
3: Ja, amúgy fura dolog, mert ugye hát a médiában is ugye nehezen ürik, aki egy picit más, mert nem 40 kiló, meg nem ilyen kis...
2: Csini baba, meg képernyőle való, igen.
3: És tehát... azért ennek ellenére, tehát azért ugye emlékszünk, van néhai Pécsi Ildikó, azért hány évet játszott úgy, meg Csala Zsuzsa, akik azért nem nagyon bírtak lefogyni, bár Pécsi Ildikó aztán vagy a betegsége okán, vagy nem tudom, aztán állítólag valamennyit már jött a végére.
2: Ők ikonok.
3: De annyira sikerült magukat, meg nyilván az elején még nem ott tartottak, és utána meg már ugye nem lehetett csak úgy félre rakni őket, hogy hát figyelj, Ildikó, hát elhisztál, azt hess a színpadról.
1: Nem, viszont az tartozott egy karakter, és pont ezért fontos az nekem, hogy igen, nem minden a külső, hanem fontos a belső érték is. Most viszont megyünk picit zellélünk, aztán hamarosan nem fogjuk folytatni.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, vissza is tértünk hozzátok, és folytatjuk témánkat még a hírekig, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy érzelem és racionalitás. A poszt szerint konfliktushoz vezethet, amikor az egyik fél egy érzésre azonnal logikus magyarázattal vagy megoldással válaszol. Ilyenkor nem csak az számít, mit mondunk, hanem az is, hogy a másiknak abban a pillanatban mire lenne szüksége. Az a kérdésem, hogy mikor segít a racionalitás egy konfliktusban, és mikor távolítja el egymástól a feleket egy párkapcsolatban?
1: Szerintem a racionalitás akkor jó, amikor egy olyan kardinális megoldást kell eldönteni, hogy az abba fontos a racionalitás. Tehát ilyen piszicsári csipcsok ügyekben nem kell racionálisnak lenni, az majd úgy lesz valahogy, de a fontos kérdésekben...
2: Nagyon, igen, fontos az. Azért kell, hogy racionálisak legyünk, mert...
1: Tehát most például mi legyen a gyerek neve, vagy mondjuk a szülinapra milyen tortát vegyünk, vagy ha elindultunk, mivel menjünk. Tehát ezek racionálisan kell dönteni, nem lehet, hogy jaj, hát nem tudom.
2: Hogy nagyjából hány gyereket szeretnénk.
1: Igen, tehát ezek racionális kérdések, ezekre nem lehet. Hát az mondjuk az, hogy hány gyerekkel, az attól függ.
2: Hát most igen, mert vagy úgy élünk, hogy...
1: Hova menjünk nyaralni?
2: Vagy azt mondom, de hát igen, ezek.
1: Milyen közös autót vegyünk, tehát ahhoz kell a racionális...
2: Eliskolába, milyen óvodába rakjuk a gyereket, hol tanítatjuk.
1: Vagy hol legyen az esküvünk, templomban, vagy csak a házasságkötőteremben? Hány vendéget hívjunk meg?
2: Ezt nem lehet elpoénkodni, mert ezt ugye végül is...
1: Azt már el lehet poénkodni, mondjuk, hogy hol legyen az első randing. Hát ahhoz még racionálisan nem
0: hát tudom. Hát jó, de azt is, ha elpoénkodod, akkor az egész kapcsolat nem stabil alapokon nyugszik.
1: Pont most olvasom Gesztesi Károly könyvét, ez egy életművész pali volt, ezzel annyi minden megtörtént, annyi nő ugye volt, annyi bolondságot megcsinált, hogy szenzációs egy könyv, úgyhogy mindenkinek ajánlom, tehát Gesztesi ez egy CD-t egy fali volt, de boldogan élt. Hát ott racionalitás nem volt az egész életében. Ahogy esett úgy pufaj, szenzációs volt. De tényleg, tehát lehet így is.
0: Jó, de azért kell egy kis racionalitás. Egy párkapcsolatnál fontos az, hogy tisztánlás, az, hogy a párodat, tehát én azt gondolom, hogy a szerelemnek az a hátránya, hogy sokan, akik szerelmesek lesznek, úgy Isten igazán, amikor tudod, van ez a úgymond rózsaszín ködnek is hívják, amikor ilyen elvakult vagy. És,
1: hát akkor nincs racionalitás.
0: Na, akkor nincs racionalitás, és pont ez a hátrány, viszont egy kapcsolat, ami őszinte, tiszteleten, szereteten alapuló, nagyon mély érzelmi kötődéssel működik, az sokkal a mélyebb és sokkal a szeretetet, és szerintem inkább hívnám a szerelemnek, mint azt a fajta rózsaszín ködöt. Mert így a tisztán látod inkább a párodat, és így van racionalitás a kapcsolatban is, mert tisztán látjátok egymást hibáit, tudjátok egymást fejleszteni, támogatni, és sokkal fontosabb szerintem egy párkapcsolatban, mint az, hogy hú, én bele vagyok zúgva, mint ló a gödörbe.
1: Hát akkor még sok nyilván... elnézel. Még akkor egyszer? Nagyon sok mindent elnézel, és nem tudsz racionálisan dönteni, és behúzhatnak a csőbe. Elhittetik veled, hogy jaj, de szép vagy, jaj, de cuki vagy, jaj, de tündéri csaj vagy, csak bújjál az ágyamba. Ott racionalitás nincs. Aztán majd az rózsaszín köt felszáll, akkor hát ezzel a pasival, mert te Jézus.
2: Nem biztos, hogy azt gondolja.
1: Semmire kell.
2: Elég múlva. Igen.
1: Igen, tehát ez a veszélye. Tehát szerelmes az ember nem racionális, az biztos.
2: Hát ugye már az ismerkedésnél is ugye van az alapszabály, hogy ha komoly kapcsolatban gondolkozol, akkor nem testet keres, hanem lélek-lelket.
0: Igen, de ez nagyon szép, viszont a testnek is meg kell, hogy legyen. Tehát, hogy csak akkor működik egy kapcsolat, hogyha abban megvan a testiség.
2: Jó, csak hogy az elejét arra alapozt. Hogy
1: igen, az elejét azt arra alapozt.
2: Pont ez, amit Karin elmondott az előbb, hogy akkor nem.
0: De nekem ez az kapcsolataimra mindre igaz, hogy nekem első fontos volt az, hogy megismerjem a másikat. Tehát, hogy nekem, én például pont ezért nem tudok egy éjszakás kalandot. Mert aki egy éjszakás kalandot akar, az nem lélekkapcsolódást keres, hanem testes kapcsolódást. Tehát, hogy nekem pont ezért, nekem ez a lélek kapcsoló, az, hogy ismerem, hogy belelássak a másikba, nekem az elengedhetetlen. Viszont elvárható-e a párunktól, hogy minden érzelmi hullámzásunkat elfogadja, vagy az érzelmek kezeléséért mi felelünk? Karina, hallom, hogy valamit suttogsz, és bemegy élőbe.
1: Bocsánat.
0: De nincs bocsánat.
1: Még egyszer a kérdést.
0: Hát nem figyelsz, látod, nem teszem fel. Még egyszer találd ki.
1: Igen, nem.
0: Szóval, az volt a kérdés, hogy elvárható-e a párunktól, hogy minden érzelmi hullámzásunkat elfogadja, vagy az érzelmek kezeléséért elsősorban mi felelünk. Itt elsősorban egyébként a nőkre mondják azt sokan, hogy a nők hullámoznak, a férfiak meg mint egy hegy állnak körülötte, de egyébként ebben van igazság, viszont itt az a kérdés, hogy mennyire lehetne ezt a kérdést inkább úgy feltenni, hogy elvárható-e a nők számára a párjuktól, hogy minden érzelmi hullámzásukat elfogadják, vagy az érzelmek kezeléséért elsősorban ti, Karina, a nők feleltek. Lehetne a kérdést így is feltenni. Így is, úgy
1: ez
0: is
1: egy nagyon, nagyon jó összetett kérdés, de az érzelmek, tehát mi érzelmesebbek vagyunk, meg olyanok vagyunk, mint az időjárás, de a pasik néha érzelmesebbek.
0: Na tehát most várjál, nagyon... most ti vagytok, vagy a pasik?
1: Mert
0: most
1: nem. Szóval tehát a nők érzelmesebbek, mert sokkal több hullámvölgy és hullámhegy van a kapcsolatukban, de vannak érzelmesebb pasik is, tehát 55, most hát 30,
0: akkor
1: 70.
0: Megengeded nekem két mondatban, hogy a helyzetet ábrázoltassam még. A helyzet a következő. Te vagy egy hullámzó. Egyik nap, mit tudom én, te nem ilyen vagy, de mondjuk tegyük fel, egyik nap mondjuk bosszusabb vagy, több problémát kell megoldani, több feladat hárul rád, míg a másik kevesebb. Egyik nap mérgesebb vagy, feszültebb vagy, a másik nap kevésbé. A férfi pedig ott van, és ezt végigéli. Te hullámzol, ő van. Most az más kérdés, hogy a férfi mennyire érzelmes, vagy nem, az egy dolog.
1: Hát a férfiak ezt nehezen kezelik, nagyon.
0: Nem, én azt gondolom, hogy lehet, hogy nehezen kezelik, de a normális az, hogyha ezt tudjuk. Egy egészséges kapcsolatban a férfinak bármi van, nő bármit csinál, őnek ott kell lenni stabilan, és te a vállát kell nyújtania, most ezt jelképesen vagy képletesen mondom, vagy a karját, hogy itt vagyok szívem, én meghallgatlak, tombod ki magad, vagy éppen sírt ki magad, vagy dühön ki magad, vagy bármi.
1: De ezt nagyon kevés férfi tudja így kezelni. Tehát a férfiak azok inkább rálegyintenek, ez egy női hiszti.
0: Jó, de akkor meg úgy kezelik. Az más kérdés, hogy meg férfi úgy kezeli, de az a férfi is hiddel ott van a nőjének, csak inkább elvonul, azt mondja, hogy jaj, jó, hogy hisztítse ki magát, addig én arrébb megyek. Vagy hogy dőngje ki magát, addig én nem foglalkozok vele, majd utána.
1: Igen, pedig ez nem jó dolog, mert a férfiaknak néha foglalkozni kéne a női hisztikkel, mert az nem véletlenül hisztizik.
0: Igen, de a foglalkozás az utána jön. Tehát azt gondolom például a saját tapasztalatom, hogy hagynom kell, hogy a párom kiadja magából a feszültségét, még hogyha az nem is rólam, nem is nekem szól, és utána ő maga fog odajönni, és adott esetben bocsánatot kérni. Ez így szokott lenni, ez az én tapasztalatom, mert akkor olyankor jobb, ha nem szólsz, mert ha még szól a férfi, vagy hozzászól, annál nagyobb lesz az a vihar. Olyankor szépen meg kell várni, hogy hagyjuk, higgadjanak le a hullámok, és akkor utána lehet foglalkozni. Hidd el, sokkal jobb.
2: Hogy akkor nyugodt körülmények között megbeszéled.
0: Nyugodt körülmények között megbeszéled, sokkal jobb. Én soha nem akarok, hogy itt nem szoktunk beleállni vitákba a párommal, pont azért egyikünk sem, mert hagy tombolja ki a másik magát, és utána, amikor lenyugszik, úgyis megbeszéljük. Nyilván ugye, van, aki nem, de ez a normális.
2: Tiffi után szabadon, tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magad.
1: Én azért beleállok ezekbe a hibákba.
0: De nem szabad, nem szabad, mert nem nyersz vele semmit.
1: Hát én után rájön az ember, hogy
0: de hát akkor minek állsz bele, felesleges. Ezt hát el igen. kell engedni. Ilyenkor el kell engedni. A nők amúgy egyébként lehet, hogy ez igaz, például egyes nőkre így rád is, hogy hamarabb belállnak, de nem szabad. Férfiakban is van olyan, aki beleáll, de nincs jó vége, mert az utána csak rosszabb lesz. Ilyenkor hagyni kell, hidd el a másikat. És utána megnyugszik. Ennek ez özzén saját tapasztalatom.
2: Igen, nem úgy, hogy hosszú távon közömbösnek mutatkozol.
0: Nem, de, egyáltalán nem. A kettő nincs közös, annyi, ne keverd. Egyáltalán nem vagy közömbös. Meghallgatod, hogy kiordítja a párod magát, és utána, amikor lehiggadt, beszélgettek. Egyni kell, hogy adja ki magából, és addig aztán nem szólsz hozzá.
2: Mennyi idő kell hozzá? Az 5 perc vagy?
0: Hát általában egyébként ezek gyors viharok szoktak lenni, hosszú viharokat nem nagyon, tehát ilyen az a helyzet, például én a párommal úgy vagyunk, hogy nem tudunk úgy lefeküdni, aludni, hogy nem beszéljük meg. Tehát de haraggal soha nem fekszünk le, mert nem tudunk elaludni, tehát hogy mindig megbeszéljük. És szerintem ez így a jó. Viszont a helyzet az, hogy jönnek a 3 órás hírek. Írjátok meg ti is, hogy nektek mik a tapasztalataitok ezzel kapcsolatban, Lépés Rádió hallgatói Messenger csoportjába, vagy például a kívánságdobozba is lehet nekünk kérni zenei kérést a rádióban. Úgyhogy hallgassatok minket meg YouTube-on és Lépés délután podcastként, aki most hallgat minket, őket is üdvözöljük. Köszönjük, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, most pedig akkor jönnek a hírek.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi 6 napos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terrorszervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megtefel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem.

0: Az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Klasszika, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzá a Lépés Rádió, és megyünk is tovább mai témánkkal, méghozzá azzal, hogy megváltoztatni azt, akibe beleszerettünk, csak kinyugom, mint akarok mondani. Egy kapcsolat kezdetén sok olyan tulajdonság lehet vonzó, amely évekkel később már idegesítőnek tűnik. Könnyen előfordulhat, hogy észrevétlenül éppen azt próbáljuk megváltoztatni a másikban, amit korábban különlegesnek tartottunk. Egy valamit fűzzek ehhez a változtatáshoz. Ne akarjon senkit megváltoztatni. Ez a legfontosabb, hallgass végig, egy pár egymáshoz automatikusan változik, alkalmazkodik, csiszolódik, de az nem megváltoztatás. Tehát az, amilyen, senki nem veszítse el önmagát, ez a legfontosabb. Se egy nőért, se senkiért, mert az a legfontosabb, amilyenek vagyunk alapból. Azon soha ne változtassunk. Nyilván egy párkapcsolaton belül csiszolódik a ember a másikhoz, átveszi a másik dolgát, egymás dolgát, meg alapvetően formálódunk. Én például egy baromi alkalmazkodó típus ember vagyok, tehát nagyon könnyen tudok csiszolódni a másikhoz, ugyanígy ezt tapasztalom fordítva is, tehát hogy ugyanígy a páromon. De egyébként meg ez a normális, de ne akarjunk senkit megváltoztatni, mert az nem működik. Ha meg mégis működik, akkor az ember már nem lesz ugyanaz és ugyanolyan, és az lehet, hogy mi változtatunk rajta, olyan szinten eldeformáljuk az életét, hogy egyrészt nekünk se lesz jó a végén, meg neki se lesz jó, és pont ezért megtünk egy kapcsolat. Tehát soha ne hagyjuk azt, hogy megváltoztassanak, hanem hogy egymáshoz csiszolódjunk. Ez a legfontosabb az egészben, szerintem.
2: Ezzel teljesen egyetértek, mert egy alapvető temperamentumot, egy velünk született genetikai tulajdonságot, egy olyan habitus nem is lehet megváltoztatni. Mondhatod azt, hogy oké, hogy megváltozom, körülbelül 2 napig tudod ezt betartani, és utána egyszerűen visszaállsz.
1: Nem, van, aki ezt szintén meg tud változni. Ide van olyan ember, akinek ez működik.
2: Inkább alkalmazkodni tudsz a helyzethez.
1: Van, aki képes meg is változni. Akinek az agyát...
2: Hát az kamélónak.
1: Gondolj már bele.
3: Kamélón, de csak külsőleg.
1: Csak abba gondolj bele, most vonatkoztassunk a párkapcsolatoktól, amikor, és elnézést kérek, nem akarok ebben mélyebben belemenni, idézet kezdődik, amikor különféle szervezetek, meg különféle idézővetett szekták képesek kimosni emberek agyát bizonyos dolgokkal, idézetbe zárva, akkor miért ne tudna bárki bárkit megváltoztatni? Ide, hogy van az az ember, aki hajlamos arra, hogy változtassák, hogy megváltozzon, és az már nem az a túlzott alkalmazkodás, meg nem az alkalmazkodás, hanem az már, ott már más problémák vannak. De most nem menjünk bele, mert
2: jó,
1: ez nagyon csúnya.
2: Jó, akkor egy mondatot fűznék hozzá, amit te most az előbb mondtál, ahhoz rettenetesen nagy elkeseredés, és a világtól való elfordulás kell. Ahhoz, hogy ezek a szervezetek idézőjel kizárva, bezárva, megváltoztassanak.
1: Szerintem mennyi elkeseredett és szésbeteg nagy, ember na, él a Földön?
2: Hát reméljük kevés.
1: Nem, nagyon sok az a baj. Az a baj, sajnos nagyon sok.
2: Én pedig nagyon sok boldog, kiegyensúlyozott, vidám, pozitív energiával
1: persze, alapvetően
2: találkozom. Nagyon-nagyon sokkal. Tehát
1: alapvetően
2: én ilyen lehangolt.
1: Igen. De menjen egy olyan városba, egy olyan magyarországi településre, ahol nincs munkalehetőség. Menjen egy olyan faluba, ahol az emberek nem tudnak megélni, és nem tudnak elköltözni, mert nincs lehetőségük, hogy kiszakadjanak. Menjen olyan környezetbe, ahol az emberek bele vannak úgymond roskadva a saját életükbe,
2: jó,
1: és
2: napról
1: napra
2: példák,
1: élnek.
2: Igen.
1: És ezek sajnos nagyon sok.
2: Jó,
1: és
2: ez egy kirívó példa, de igen.
3: Tehát, ha én mert igazából még ezek a szappanopános sorozatok is erre épülnek, ugye, hogy látod, hogy persze ezt megpróbálják folyénossá tenni. De ugye az, hogy valaki segélyről segélyre él, ott ül a kocsmában, hitele van, a kocsmáros is csak nem tud mit csinálni, ugye, mert abból tartja fenn, ami meg kell legfeljebb, hogyha valaki kívülről jön néha.
1: Hát igen, de ez ugyanígy. Igen. Viszont nem feltétlen csak a kocsma, hát akár egy lelkész is erről tud beszélni. Én nemrég beszéltem egy barátommal, aki pap, és azt mondta, hogy Robi, nem hiszed el, hogy mennyi pszichésbeteg ember van, aki lehet nem is tud róla, hogy pszichésbeteg, de ő nem tud rajta segíteni. Mert ő is egyném nem orvos, kettő nem munkaügyi központ, és nagyon sokan pont azért vannak elkeseredve, meg azért betegednek be ebben, mert nem találnak munkát. Tehát ő például nagyon sok
2: biztos,
1: ilyen esetet.
2: Biztos, befolyásolja egy ember életminőségét, nagyon befolyásolja, hogyha kilátástalannak látja a jövőjét.
1: Igen.
2: Ez a legrosszabb dolog.
1: Igen, na de vissza az eredeti témánkhoz, hogy mitől nőjön ő, ez csak egy ilyen kis kitérő volt, vagy kikanyarodó, pont idézően lezárva. Miért válhat idővel zavaróvá egy olyan tulajdonság, amelybe korábban mondjuk beleszerettünk? Én nem tudom, zavaróvá válhat? Mert hogy engem igen. Soha nem zavar ilyen.
2: Igen, igen, igen, tehát válhat zavaróvá. Hát amikor van egy, most a hölgyekről beszélünk, mitől nő, van egy hölgy, aki egy kicsit szétszórt. Hát az még úgy az első időkben még
1: elmond. De várjál,
2: hát,
1: a szétszórtságában nem, állj meg, a szétszórtságban nem szerez bele.
2: De lehet, hogy abba szerez bele, hogy nem egy komoly pedantériával, mindent helyretevő, sarkon kell állni mindennek, mindent tök rend, mint a múzeumban. Abba szerez bele egy kicsit buhókás, kicsit rendetlen, kicsit szétszólt, tud élni, nem számít, menjünk, csináljuk. Ez egy ideig jó.
3: Ha csak egy kicsit, komoly? Az még úgy.
2: Igen, igen, az még kicsit vonzó is, hogy végre egy jó kis csaj, akit mindenféle...
3: De, hogy nem ez a...
2: Nem megyek éjszakai fürdőbe, mert hát úristen, az hogy néz ki, hogy éjszaka fürdő. Tehát egy laza jó pofocsa, ez jó egy darabig. Tehát amíg nem komoly a kapcsolat, nincs gyerekvállás, nincs házasság, nem kell megfelelni, addig ez nagyon... De ha ez így marad, az egy idő után nem tetszik neked, hogy mindent keresned kell, mindent elfeled, jó, kis szórakozott, kis aranyos, kedves van, de ez idő után sok. Hát amikor számlákat kell befizetni, és elfelejtem, rá nem számít, majd jövő héten befizetem. Akkor már az gáz.
3: Igen.
1: Ez így van. Ez egyet értek. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy a szétszórtságban nehéz beleszeretni. Inkább a lazaságban azt már jobban el tudom képzelni és fogadni, legyen ez.
2: A lazaság társulhat szétszórtsággal is, tehát csak azért ragadtam ki ezt a példát, mert ez erre jól rá tud mutatni arra. Tehát
1: lehet, értem, mit akarsz mondani, de nekem valahogy ez nem tudom. De attól függetlenül, jó, ez nyilván, de hát most nem tudom. Érdekes. De akkor mondjuk egy másik példát, mondjuk valaki, mondjuk van egy pasi, aki mondjuk nagyon szereti az autókat. De pont a múltkor olvastam, ezt elmesélem, olvastam, hogy ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy sztori, olvastam a közösségi médiában, egy csaj, egy hosszú éj, vagány, rokkes ráccal összejött, szereti, majd amikor eljön, hogy összeházasodjanak, akkor addig beszélgeti, hogy vág már le a hajat, hát mégis hogy néz ki, hogy egy ilyen hosszú hajú pasihoz megyek hozzá, levágatja a haját. Aztán azért, ha másküvünk lesz, akkor öltönyt vegyél fel, erőszakolja az öltönyt, majd a végén úgymond teljes mértékben kiforgatja és megváltoztatja, majd egy 5 év múlva azt mondja neki a nőt, hogy unalmas vagy. És meglátja ez a pasi a nőt egy másik rukkes látsza.
2: Édes Istenem, ezekkel a nőkkel csak a baj van.
1: Érted, mit mondok? Hogy beleszeret abba, de utána megváltoztatja, és utána unalmas. Most akkor mit akar?
2: Hát a nő se tudja mindig, hogy mit akar. Ezért vagyunk szeszélyesek, édes szívem.
1: Hát ez nem normálisság. Nem szeszélyesség, ez nekem a nem normális kategória. Nem csak arról, erről az jutott eszembe, mint van leírva, hogy beleszeretett egy rokkes srácba, azt tetszi, hogy motor, bőrdzseki, bőrszerkó, hosszú haj, stb. Aztán megváltoztatja, és utána azt mondja neki, hogy unalmas. És elhagyja egy másik rokkerért.
2: Hát
1: akit valószínűleg ugyanúgy, valószínűleg majd ugyanúgy megváltoztat, és ugyanúgy ott fogja hajtni.
3: Hát igen, de ennek is sosincs vége, hogyha mindig ilyenek
2: csíp. Hát egy ide után igen, mert mondjuk most 60 évesen már nem biztos, hogy ebben pasik hagyják magukat, hogy fiére megyék, tehát azért van egy kor, amikor
1: jó,
2: már nem hagyják.
1: Jó, csak erre mondom azt, hogy például Én nem tartom ezt jónak, hogy egy nő egy pasit, hogyha egy rocker srácba szeretsz bele.
2: Akkor szeresd, motoros esküvő van.
1: Attól egy, kettő. Szeresd a stílusát, az alapját, amilyen, és nem akar megváltoztatni. Magától fog idővel változni, mert ahogy öregszik, úgy már nem fog lesz kényelmes a motor, nem lesz kényelmes a bőrszerkó, majd
2: hófóra cseréli, farmerra cseréli. Motorozás, igen.
1: Tehát, hogy nem kell, és én ezért nem tartom jónak a megváltoztatást, mert nem szabad megváltoztatni, úgy kell, ha te beleszeretsz egy olyan pasiba, és neked az tetszik, akkor utána miért akarod megváltoztatni? Nem értem. Viszont mi a különbség az egészséges alkalmazkodás és a másik személyiségének átformása között? Az előbbi sztori pont ezt mesélt el, hogy átformálta a személyiségét egy rockersrácból egy átlagos pasivá, akit végül ott hagyott, mert unalmasnak tartott egy nő, de például ez már tényleg az átformálás. Az alkalmazkodás az, hogy beleszeretek abba a pasiba, csajba, vagy pasiként csajba, vagy te Karina például csajként pasiba, és úgy fogadom el, amilyen, és ez tetszik nekem, amilyen, akkor nem akarom megváltoztatni, idővel összecsiszolódunk. Én is csiszolódok hozzá, ő is csiszolódik hozzám, és alakul az a kapcsolat.
2: Hát a normális kapcsolatoknak ez lenne a lényeg, mert megváltoztatni senkit nem fogsz tudni. Tehát az alapja...
1: Látod, hogy van, akit lehet.
2: Nem rocker, hát lehet, mert a hülye pasik mindenféle női szeszélynek megfelelnek, aztán meg szegények, unalmasak lennek, tehát nem lehet feladni egy nőért sem, és egy pasiért sem.
1: Ezért kezdtem azzal ezt a megszólalást, hogy soha ne adjuk fel a kedves férfiak, meg kedves hölgyek önmagunkat.
2: Amilyen vagyok, fogadja, légy, ha nem tetszik, nem kell velem élni, nem kell velem kapcsolatot építeni. Tehát az úgy nem ér, hogy jaj, beleszeretek, mert egy vagány, jópofa csaj vagy, és sokat dumálsz, és amikor sokat dumálsz 5 év múlva, és akkor te figyelj, nem beszélnék hevesebbet. Tehát ezt így nem lehet, tehát ez nem így működik. Ha beleszeretél abban a vagány csajban, aki minden buliba benne van, akkor az 5 év múlva is legyen így.
1: Na, ha már...
2: Nem tetszik?
1: Igen, ahogy mondod. Bocsi, hogy beléd folytam a szót, nem akartam, csak elesettem, bólogattam. Hangosan. Viszont már ha itt tartunk, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire változhatunk meg egy kapcsolat kedvéért úgy, hogy közben önmagunk maradjunk. Na most, ha megváltozunk, akkor nyilván önmagunk maradunk, de mégsem. De pont az a lényeg, hogy nem megváltozni kell, hanem összecsiszolódni. Ha párkapcsolatról beszélünk, nem megváltozunk, összecsiszolódunk. Ő és én lesz mi. Itt nem arról van szó, hogy ő meg én, és akkor megváltoztatjuk a magunk képére a másikat, akár férfi, akár nő, akár hogy, hanem pont arról, hogy összecsiszolódjunk. És ez a legjobb. És akkor úgy is változnak egymáshoz. Ahogy ugye korábbi műsorban már beszéltünk erről érintőlegesen, és ott is mondtam, hogy van a Balázs Fecónak ez az Idegen című dala, hogy két ember egymáshoz változik, és ez így a helyes és szép, hogy összecsiszolódnak.
2: Ez lenne a hosszú házasság titka 30-40-50 év, hogy ne azt nézzük, hogy a másikon hol tudunk részt találni, és hol tudjuk megváltoztatni, mert lehetetlen.
1: Ez
2: nem is szabad, nem is kell, el kell fogadni. Mi most a szituációk, az életben való rossz, jó dolgok, események úgyis változtatnak a gondolkodásunkon, felnövünk a feladathoz, megtanulunk kezelni sok mindent, tehát 20-22 évesen persze egy fiatal másképp gondolkozik, de 30 éves korára benne a fejlődés teljesen másképp csinál. Tehát ezt csak ki kell tudni várni türelemmel, ha szeretjük a másikat, türelmesnek kell lenni. Ha elbotlik, ha rosszat csinál, ha bohókás, akkor azért legyinteni kell rá, de mégse úgy, hogy hát így marad, de várni kell türelemmel, nem az első buktatónál ott hagyjuk, és akkor majd jön a másik.
1: Ó, pedig a mai fiatalok nagyon szeretik ezt. Hogy is hívják ezt? Kigosztolnak? Vagy mit csinálnak?
2: Ezen én meg vagyok. Nem tudom, mit csinálnak, de
1: az ilyen modern megfogalmazása, én ki vagyok, vagy be vagyok halva, amikor, hogy mit
3: csinálnak? Amikor kilépnek a kapcsolatban?
1: Igen. Hallottam már, azt hiszem, hogy...
2: Igen, de a ghost az a szellem, tehát kiszellemesednek?
1: Nem ghost, hanem...
3: Ghost. Ez a go.
1: a gó az menni.
2: A gó, aha,
1: és gyerünk. Kigosztunk.
3: Hogy tovább lépek, és
2: kilépek. Tehát kicsúszok a kapcsolatból, és az ügyet. Ez egy szintén.
1: Így van.
2: Nem lennék most fiatal.
1: Hol van? Menjünk, zenélünk egy picit, aztán jövünk vissza.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is a mai témánkat. Méghozzá azzal megyünk tovább, hogy stabilitás vagy szikla a viharban. A poszt a férfit hegyhez, a nő érzelmeit pedig változó időjáráshoz hasonlítja. Ez erős kép ugyanakkor felveti azt is, hogy valóban nemekhez kell kötnünk ezeket a szerepeket, vagy egy jó kapcsolatban mindkét fél lehet időnként támasz, és időnként támaszra szoruló ember. Amúgy szerintem igen. Egy kapcsolatban mindig ugyanannak a félnek kell stabilabbnak lennie, vagy ennek kölcsönösen kell működnie. Szerintem kölcsönösen kell működnie, többiek?
3: Szerintem, hát a kölcsönösség elve jó lenne, ha ezen alapulna, de alapból szerintem, nem tudom, ez változik, ez attól függ. De a kölcsönösség, ami jó.
4: Az lenne az ideális, igen.
3: Igen, mert vannak esetek, amikor a nő ad támaszt jobban, vagy ő tud jobban, mert ő olyan érzelmileg fejlettebb. A férfiak azért néha olyan kicsit gyerekesen viselkednek, tehát ők azért ritkán tudnak támaszt nyújtani. Elnézést a kivételeknek, tehát nem általánosítok, de van ilyen is. De néha meg a férfinek kell támaszt adni, amikor a nő olyan helyzetben van. Tehát ez helyzetfüggő inkább.
4: Uh-huh. Helyzet, igen, alkalom. Hogy
3: tehát ha közös az érdek, közös a baj, és közösen kell megküzdeni, akkor mind a kettőnek támaszt kellene nyújtani egymásnak, és nem lehet a másikra rátolni, hogy mert te nő vagy, te érzelmesebb, te jobban tudod, vagy te, mert férfi vagy, neked kell az erős, meg a férfi korona, meg te vagy a tigris oroszlán, tehát nem lehet.
4: És mindenki a másiktól várja majd így el.
3: Igen, tehát ez így nem lehet. Helyzettől függ, mit kell megoldani, mi a szitu.
2: Tényleg azt szokták mondani, hogy a nők a gyengébb nemek idézelbe téve, de azért ez nem minden esetben igaz, a mai világban már főleg nem minden esetben szerintem, és van, amikor főleg, ha érzelmesebb pasi, például én is egy érzelmes pasi vagyok, akkor szükségem van arra, hogy egy erős nő álljon mögöttem. Egyébként is szóval az a régi mondás, és én ezt azt gondolom, hogy igaz, hogy egy sikeres férfi mögött mindig ott van egy erős, sikeres nő.
3: Igen, és ebben az a jó dolog, hogy ha egy nő az otthon melegével és a stabil háttérrel biztosítja azt, hogy egy férfi tudjon kibontakozni, akkor ez egy nagyon jó kis összeszokott csapat lesz, és elérnek nagyon sok mindent. Hogyha az a verzió van, hogy a férfi egy kicsit tutyimutyi, balamúszébb is irányítgatni kell, hát akkor ezek a dolgok mind a nőre hárulnak, és sokkal több támaszt kell nyújtani, mondjuk. Ha van egy lelkisebb nő, akkor inkább a férfinek kell támaszt nyújtani, de ez emberfüggő.
2: Igen, ez egyetértek valahol, hogy az egy az a teljesen, hogy emberfüggő, az, hogy most mikor, melyiknek szerintem ez felvált oda-vissza.
3: Kellene, igen, és nem csak mindig az egyikre tolni, hogy mert te vagy a férfi, vagy mert te vagy a nő. Tehát ez így.
2: Nem, ez nekem túlságosan, szerintem nem. Én például nem szeretem az ilyen, hogy ez a női feladat, ez a férfi feladat, ez a mi feladatunk, és mikor kioldja meg az adott helyzetet, és ez pont így tud úgymond rugalmasan működni. Hol válik az elfogadásból túlzott alkalmazkodás, amikor már saját érzéseinket és igényeinket szorítjuk háttérben. Na most erre csak az a véleményem és gondolatom, hogy az már nagyon nagy baj, hogyha a saját érzéseinket és igényeinket háttérbe szorítjuk. Hogyha én boldog akarok lenni, és azzal vagyok boldog, akit én választok a párommal, akkor ott valamilyen szinten egy kapcsolaton belül nem csak a másikat kell előre tenni, néha önzőnek is kell egy kicsit lenni. Mert, és ugyanúgy a női oldalról is, hogy a nőnek is olykor önzőnek kell egy kicsit lenni, egy kis minimális egészséges önzőség kell azért, hogy közösen azt a kapcsolatot boldogan éljük meg. Ez nem azt jelenti, hogy akaratomat ráerőltessem mindenáron a másikra, hanem az, hogy nekem jó legyen. Az lehet úgy jó, hogy a páromat bevonom, és nekem úgy jó, de lehet úgy jó, hogy néha elmegyek a barátaimmal sörözni, vagy a barátnőimmel, hogyha hölgyekről van szó, mondjuk egy csajos estét tartani, vagy egyszerűen csak igényli azt, hogy ő mondjuk elpihenjen 2 óra hosszát, vagy 3-at naponta, és egyedül legyen, és elgondolkozzon a dolgaival, legyen szó férfiról, nőről. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy meg kell adni a saját privát szférát mindenkinek egy kapcsolaton belül is. Az én időnek helyet kell adni a mi időnkön, mi időnk mellett mind a két fél számára. Akinek mennyire van szükség, az más kérdés, de ennek meg kell adni a teret, és nem szabad ezért mondjuk féltékenynek lenni a társunkkal, vagy mondjuk haragudni, vagy összeveszni, mert ez nem rólunk szól, ez róla szól, meg rólad szól. És ilyen szempontból értem az önzőséget, hogy igenis azért hagyjuk meg az én időt is a mi időnk mellett.
3: Ez egy szép álom, és nagyon sok helyen persze tény is vagy így van, de ez nagyon jól kell tudni párt választani. Ismerősi körömben és tapasztalatok útján zsarnokká válnak a nők, miután megszerezték a pasit és elveszik őket feleségül, mert jogot formálnak arra, hogy irányító szerepbe lépjenek. És
2: vannak pasik, akik igénylik is az irányítást.
3: De én a pont ezt, hogy van olyan kapcsolatban, ahol a nő vagy a férfi pont azért választ olyan párt, mert ő gyámoltalanabb, ő nem tud intézkedni, nem tud irányítani, csak ott pont egy ilyen karakteres, megmondó ember kell, aki irányít és elirányítja az egész kapcsolatot. Tehát van ez a része is. Amikor két erős személyiség találkozik össze, hát ott azért több háborúzás van, abból lehetséges, hogy nem is lesz házasság, meg kapcsolat is, mert nem tudják eldönteni, hogy ki az erősebb, vagy ki az okosabb, vagy ki a jó szervezőbb, és abból csak vita van, azt nem szabad folytatni, de
2: na most ezzel nem teljesen értek egyet, erre majd mindjárt mondok egy ellenpéldát. Igen?
3: Jó, de egy komoly és érett kapcsolatban azért ez lenne a jó, de találkoztam én azért már olyan kapcsolatban, ahol házasság volt, gyerek volt, szép volt, jó volt minden, de egy idő után annyira birtokló lett a feleség, hogy egyszerűen szegény Pali levegőt nem kapott, és annyira papucs lett, hogy nem szegedi lett, de nagyon behívezték, meg hámozták, de hát neki ezek szerint jó, mert nem vált el, de van ilyen is.
2: Jó, de ez az, pont most mondtad ki a lényeget, neki az jó. Ha neki igen, az jó neked, de nincs jogod ítélkezni felette. Legyen neki jó, legyen úgy lehet, boldog és kész. A jó,
3: igen,
2: boldog,
3: furcsa kívülállóként, de hát...
2: Az egy másik kérdés, de azzal nem kell foglalkozni.
3: Nem, azzal nem kell foglalkozni, ez mindenkinek pontosan, a magán, ugye kinek
2: pontosan,
3: jó,
2: pontosan. Viszont az, amit mondasz, hogy két erős ember általában nem... Én erre azt mondom neked, hogy lehet, csak ott fontos a kompromisszum. És nagyon sok ember nem tud kompromisszumot kötni.
3: Nehéz. Pedig, nagyon erős
2: pedig elmondom neked, egy nagyon jó kapcsolatban, egy nagyon jó működő, hosszú távú kapcsolat szempontjából kell olykor kompromisszumokat kötni. Kell néha, hogy az legyen, amit a férfi akar, néha az legyen, amit a nő akar, viszont az fontos, hogy egyik oldal sem úgymond erőltesse a másikra rá, vagy úgymond vegye át a szerepét, tehát hogy ez valahogy egy egyensúlyba kell, hogy tartsák. És ez a nehéz sok ember számára, hogy nem tudják egyensúlyba tartani, csak az van, amit én mondok, sok nő ezt mondja, a férfi meg mit csinál? Hát minden finomság a nőnél van, és ezzel érted, mire gondolok.
3: Értem, mire gondolok. Igen,
2: innentől kezdve,
3: mondani,
2: igen.
3: Az édességpult mögött egy hölgy áll, és amely pasi szeretne
2: igen.
3: Az papucs.
2: Meg a mennyország az a minden nőnél ott van, ugye?
3: Igen.
2: Szóval, hogy sok pasi...
3: Mi nők néha gonoszak vagyunk, és visszaélünk ezzel, és nem
2: de
3: szabad.
2: De ez csúnya visszaélni, hát milyen dolog
3: nem
2: már
3: szabad,
2: az?
3: Hogy azért, mert a szegény pasit az óránál fogom vezetem, akkor azt csak, amit akarok, és ez nem szép dolog, mert nekik is van szívük.
2: Te is ezt csinálod, Karina.
3: Nem, nem igaz, no. Mert nem, én ezt soha nem csináltam.
2: Te azt én gondolod, soha. Én, te azt én gondolod.
3: Nem, nem, nem, nem. Én nagyon én rettenet tisztességes nő voltam világéletemben is, és soha nem csettem át egy falit se, soha az életben.
2: Jó.
3: Voltak kihágásaim, ezt nem tagadom, de nagyon nem csesztem át őket. Tehát ha nem működött, vagy nem olyan volt, vagy férnél voltam és udvaroltak.
2: Kíváncsi lennék, volt, hogy miért nem működött ez a sok kapcsolat.
3: Mert rosszul választottam.
2: Na, pont ez az, hogy rosszul választottam.
3: De nem én voltam, én egy biztos pont voltam, mindig a pasik voltak linkek.
2: Ja, nagyon-nagyon linkek. Te oldaladról így van. Megkérdeznénk egy pasit, hogy már lehet mást mondanom. Most érted, így mondok?
3: Figyelj, én megkérdeztem a volt pasimat erről, és a volt férjemet is, mert valami okból miatt fölhívtam őket. Hát nem véletlenül féltett az én apukám tőlük, és beigazolódott, hogy igen. Igen, tehát azért na.
2: Jó, hát volt, én azt nem volt, mondom, hogy nincsenek ezért olyan férfiak, akik nem ilyenek, tehát én félre ne érts, tehát én elfogadom, vannak ilyen emberek. És tiszteletben tartom, hogy te... Soha nem voltál ilyen.
3: De most jól választottam, most már azért a legutolsó azért az jól sikerült.
2: Na,
3: csak látod? Kellett egy csomó idő.
2: Hát ki mikor találja meg a valódi
3: párját? Hát nekem kicsit tovább tartott.
2: Hát így van. Van, aki sose találja, meg van, aki még mindig keresi. Tehát, hogy lásd, itt van Sanyi, ő még mai napig keresi. Na, de most nincs ezzel semmi, ezt is tiszteletbe tartjuk. Hát.
3: Persze. És lehet, hogy jobb neki is így, mert nem tudja, hogy mondjuk azt nem tudja, mit veszik.
4: Ez a kevés idő, ami marad legalább ez ma.
3: Hát, akkor legalább nyugalomba, békességbe élni, most egy női szeszélye, lássani, sok gond van velünk, tehát.
2: Nem tudom, én kifogtam egy szeszélytelen nőt, úgyhogy én szerencsés vagyok. Menjünk tovább. Hosszú távon mi őrzi meg jobban a vonzalmat? A férfi-női különbségek, vagy az, hogy két ember szabadon önmagad maradhat egymás mellett? Erre rövid, én azt gondolom, hogy mind a kettő működhet, hogyha az ember típustól függ. Az biztos, hogy ha szabad vagy egy párkapcsolaton belül, az nagyon jó. Ezt tapasztalatban mondom. Ha az, hogy párkapcsolatban vagy, az övé vagy, és ez nem azt jelenti, hogy te, mit tudom én, más nőkkel efekhez, hanem csak egyszerűen szabadságot érzel. Azt érzed, hogy te úgy vagy boldog, úszol abban a kapcsolatban, hogy kinyílt neked a világ. Hogy ott van melletted a párod, de azt csinálsz, amit akarsz. Ő támogat, hogy te szálljad.
3: Bizonyos kereteken belül?
2: Persze, ezt mondom, hogy...
3: Igen. Tehát...
2: De alapvetően ez a lényege, és ettől jó, hogy kell párkapcsolat. Ez szerintem nagyon fontos. De szerintem mind a kettő működhet, tehát meg a kérdés ugye úgy szól, hogy hosszú távon mi őrzi meg jobban a vonzalmat, a férfi-női különbségek, vagy az, hogy két ember szabadon önmaga maradhat egymás mellett, szerintem mind a kettő lehet igaz embertípustól függő.
3: Én nekem a szabadság az szabadság... többet ér, hogyha ha én tudom segíteni a páromat abban, hogy megvalósítsa az ők is.
2: Álmait, vágyait. Igen,
3: vágyait, az ő terveit. Tehát abban segítem, és úgy, hogy én nem mondok le mondjuk a szabadidőmről, de mégis segítem, nekem az többet ér. Hát tehát bármire, még a hülyeség is, amit csinál, támogatom benne. Mert lehet, hogy csak nekem hülyeség, neki egy eszméletlen fontos dolog.
2: De pont ez a lényeg, nem azt mondod, ó, édesem, ezt nagy hülyeség, ne csinálj. Nem azt mondod, jó van, drágám, sok sikert, itt vagyok mellette, csinálj.
3: Segítek, így van. Támogatlak, majd rájövök, ha hülyeség vagy, ha nem jön be, de
2: Én ezt vallom. Én is igen. Ezt vallom, hogy hagyjuk, hogy az igazi szeretet, amikor hagyjuk a másikat szárnyalni, repülni. És
3: lemondások
2: segítjük.
3: Nélkül, tehát azért nem mondjunk le.
2: Nem, bár azért tegyük, hogy néha kell sajnos áldozatokat hozni mindenkinek az életben, bizonyos területen, nem mindenkinek, de sok esetben de van, hogy
4: van,
2: kell egy úgymond, tehát azért vannak úgymond dolgok, amikor áldozatot kell vállalni, de az sose a magunk vagy a párunk kárára kell vállalnunk, én ezt kívánom mindenkinek. Sajnos előfordul olyan kapcsolat, ahol ez is lefutnak ebbe, de szerintem pont ezért mondom, hogy szerintem emberi típus függő, szerintem fontos ez, amit az előbb mondtuk, hogy szárnyaljunk, repüljünk, és ebben a párunk segítsen bennünket, és oda-vissza működjön. Tehát ne csak a nő a férfit, hanem a férfi a nőt is. Ott legyen, támogassa, meghallgassa, a problémáit, a fájdalmait, tehát az
3: ez mind... Hát örömökre is kérünk, tehát nem csak rossz dolgok vannak egy kapcsolatban, örömöket
2: nem, is megkérünk. Az örömökben, pontosan az örömökben, a bánatokban, a nehézségben, egészségben, betegségben ott legyen.
3: Ámen. Jó, csak ez egy álom, tehát ez egy nagyon szép álom, és tényleg jó lenne, ha így lenne, de a kapcsolatok azért ezen szoktak elfutni, hogy valami, valami nem
2: sikerül. Sajnos, tisztelet a kivételnek, tegyük már hozzá, mert azért van sok szép kivétel is, Karina.
3: Nagyon sok kivétel van, és ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy nem futamodnak meg az első problémát, hanem ketten összefognak, kézen fognak, és megoldják, és ez lenne a legjobb. És akkor nem ilyen kis háromhetes kis villámkapcsolatok lennének, hanem legalább egy 4-5-10-15 évig.
2: Hát meg lehet, hogy életre szóló kapcsolatok.
3: Vagy életre szólok, hát ez lenne a lényeg, hogy
2: társaság. Én ezt kívánom mindenkinek, hogy legyen boldog a kapcsolatában, és találja meg a saját választását. Mind a párkapcsolatban, a munkában, a magánéletben. Tehát, hogy mindenhol, és akkor az a legjobb és legszebb. Viszont mai műsorunk végéhez értünk, úgyhogy legyen ez a záró gondolatunk. Köszönjük szépen a Lépés Rádió Lépés délután, illetve a Lépés délután podcast hallgatóinak a figyelmét, és kívánunk további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást a rádió műsoraihoz. Maradjatok a Lépés Rádió és hangolódjatok www.lépésradio.hu. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, sziasztok!
3: Ciao.
4: Sziasztok!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a Mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a szárazfű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a szárazfű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az olgyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
7: Számban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi 6 napos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
3: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Még a tavalyi 6 napos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terrorszervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépésrádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépésrádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt az vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta a csökkenő vízszint miatt, írja a 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Nero egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése érdekében vont. Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés fátyol felhő várható. Az észak-nyugati-északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért
2: másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magamnak. Teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekórán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam.

0: Akkor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van. Hogy fogadták azért ez?
1: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
0: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
1: Úgyhogy
0: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Maxlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. És ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem, igen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek, tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember, és akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Ki csak eladod. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukázsa után.
1: A múlt

0: is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Horror.
1: Mi?
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Tanádó. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

egy lépéssel közelebb hozzád. Babilon.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lupsz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió.
1: Enough 3 p.m. Rise. Shiva's Regal with more.

0: Football, you bastard!
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel

0: La Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.
5: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Steven vagyok, ez pedig a Fine Selection. A mai egyórás műsorunk egy különleges zenei alkotó emléke előtt tiszteleg. Egy olyan ember előtt, aki talán soha nem akart igazán a reflektorfényben állni, mégis ott volt a háttérben számtalan meghatározó felvétel születésénél. Egy producer, zeneszerző, remixer és elektronikus zenei úttörő, akinek hangzásvilága alapjaiban formálta át azt, ahogyan a popzenéről és az elektronikus zenéről gondolkodunk. William Orbit. Orbit pályafutása már a 80-as években elkezdődött a Torch Song nevű szintipop formációval, majd a Strange Cargo sorozattal egy egészen sajátos, atmoszférikus elektronikus zenei világot teremtett. Később a Bassomatic projektben és a Guerrilla kiadó körül is meghatározó szerepet vállalt, miközben olyan előadók felvételeit remixelte, vagy producerként segítette, mint Prince, The Cure, Peter Gabriel vagy Kraftwerk. Madonna, Ray of Light. Orbit elektronikus, lebegő, futurisztikus hangzásvilága és Madonna új művészi iránykeresése találkozott egymással. A végeredmény egy olyan album lett, amely egyszerre volt modern, spirituális, elektronikus és rendkívül emberi. A Ray of Light 4 Grammy díjat nyert, és William Orbit nevét végleg beírta a popzene történetébe. Producerként dolgozott többek között a Blur, a UQ, a All Saints, a Britney Spears, a Pink, a Robbie Williams és számos más előadó mellett. A Blur 13 című albumának hangzásában is ott volt az a kísérletező szemlélet, amely William Orbit egész pályafutását jellemezte. Egy olyan életművet hagyott maga után, amelyben az underground elektronikus zenétől a világsztárok albumain át egészen a klasszikus zene újraértelmezéséig minden megtalálható. Ez a Fine Selection. És a következő egy órában William Orbit zenéje előtt tisztelgünk.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

hölgyeim és uraim! Önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

Ennyi csodálatos dal és emlék fért be a mai műsoridőnkbe. Egy hét múlva folytatjuk a legnagyobb jukebox sikerekből összeállított műsorunkat. Búcsúzik Önöktől a műsor szerkesztője, Eszes István.